0: kukamba.
1: Ehe mujeto shi yeta hibatunga akachinda balome.
2: African whiskey.
3: Japo ni lako tumia African whiskey. Katana banco.
0: Priorité partout.
3: Tumia African whiskey suite 5 étoiles.
0: Automatique.